Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: kissfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Rap, hip-hop, R&B, Pesten kívül is, bsfm.hu.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Prada, Maybach, Lada, Escort, Mama, Teve, Hata. Mindegy, mindegy, csak rap zene legyen és belé kis pénz. Mindegy, mindegy.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Novemberben lehet új elnöke az Alkotmánybíróságnak. Indul a vidékfejlesztés első szakasza. Észt filmhetet tartanak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új vezetőjét. A taláros testület tagjai pályázat útján titkos szavazással döntenek az elnök személyéről. A pályázati kiírást a törvény szerint szeptember 19-e után 30 napon belül kell közzétenni. Megkezdődik a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Megyesháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A beruházásokra 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Október közepén megkezdődhet az Óbudai K7 felújítása. A munkálatok idején az átkelőt lezárják a forgalom elől. Jövő júniusig elvégzik a déli gyalogos járda és a kocsipálya felújítását, ezután szeptember és december között az északi oldali járda rekonstrukciója és a korrózió védelem történik meg. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Timmel Edétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
2: Körülbelül 600-nál hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások. Készülünk az őszi és téli halkiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket azt csökkentette.
1: Három év szünet után ismét észt hetet rendeznek Budapesten szeptember 30-a és október 4-e között. A programsorozat középpontjában az észt film áll. A Toldi moziban látható lesz a Lépcső a mennybe, az Új pénz, az Aurora és a Hosszú papír című filmek. Az alkotásokat eredeti nyelven magyar felirattal nézheti meg a közönség. Hideg fronthoz kevés csapadékot, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani. 24 fokra van kilátás napközben. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak

0: pénzen kívül is.
1: Pénzefem.hu.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Beast FM. Hallgasd online is. beastfm.hu. Rap, hip hop, R&B.

0: kerületi klasszikus.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Base FM.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb annyi, mint kapni.

Hét kár, nyolc kár, felemelem a kár. A kár, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem. Szóval eljött, szóval eljött, meg kell a harcsotok velem. Erre mit mondasz?

Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Készülőben az új oktatási stratégia. Black Friday razzia lesz. Megtartják a kutatók éjszakáját. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Új oktatási stratégia készül az év végére. Ebben a digitális világ, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kihívásaira is választ keresnek. Lannert Judit miniszter szerint a Vissza a jövőbe című dokumentum mellett kidolgoznak új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot. A tárca vezető közölte, a változtatásokat széles körű egyeztetés kíséri. A Fidesz közleményében erre reagálva azt írta, szakmai vitáknak, a tananyag korszerűsítésének mindig van helye, de nem fogadják el, hogy a NAT nemzeti és keresztény alapjait más megközelítésre cserélje a kormány. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csak nem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára.
1: Több mint 2100 programmal érkezik országszerte a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel vagy robotbemutatókkal, szabadulószobával készül. Hamarosan lezárul az Oscar nevezés a legjobb nemzetközi film kategóriában. Október 1-je a határidő. Magyarországot Enyedi Ildikó, Csendes barát című alkotása képviseli. Az Amerikai Film Akadémia december 15-én teszi közzé a 15 alkotásból álló befutók szűkített listáját, az 5 jelöltet pedig január 21-én jelentik be. Változóan felhős időnk van, estig időszakosan eső előfordulhat, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani, a légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára, kötfoltok, 24 fokra van kilátás napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM. You know the body of God.

95 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Eljött a csütörtök is, méghozzá a reggel. Csapjunk bele a napba, jön VG Rézműves kombója.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Ugyanaz a dallam a tavaszi széllel, kanabi levéllel töltve pipám, a baba éjfeketében, Amazon édenkertben, de bűnbe borult a világ. Érkezik 2025. augusztus 4-én megjelent dal, amely tulajdonképpen felrobbantotta a nyarat, azóta is kitart a lendület, jóval 26 millió felett nézitek, és nagyon-nagyon szeretitek. Több olyan komment is van a videó alatt, hogy ahány lájkot kap, annyiszor hallgatom meg, és a többi. Szóval érkezik egy bomba, a Dash Young Fly, Oh Mama, füleket hegyezni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Novemberben lehet új elnöke az Alkotmánybíróságnak. Indul a vidékfejlesztés első szakasza. Észt filmhetet tartanak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új vezetőjét. A tanáros testület tagjai pályázat útján titkos szavazással döntenek az elnök személyéről. A pályázati kiírást a törvény szerint szeptember 19-e után 30 napon belül kell közzétenni. Megkezdődik a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Megyesháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A beruházásokra 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Október közepén megkezdődhet az Óbudai K7 felújítása. A munkálatok idején az átkelőt lezárják a forgalom elől. Jövő júniusig elvégzik a déli gyalogos járda és a kocsipálya felújítását, ezután szeptember és december között az északi oldali járda rekonstrukciója és a korrózióvédelem történik meg. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Timmeledétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
3: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások is. Készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket az csökkentette.
2: Három év szünet után ismét észt hetet rendeznek Budapesten szeptember 30-a és október 4-e között. A programsorozat középpontjában az észt film áll. A Toldi moziban látható lesz a Lépcső a mennybe, az Új pénz, az Aurora és a Hosszú papír című filmek. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal nézheti meg a közönség. Hideg fronthoz kevés csapadékot, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani. 24 fokra van kilátás napközben. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tropikál hangzás után maradunk szintén déli vonalon, egy tök jó hangzású dallal fogok tovább menni, és nem mellesleg csinos is a hölgy. Shenxia, Bossa, itt a Base FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Csodás csütörtöket mindenkinek, Árpi vagyok, érkeztem már is a közlekedési infókkal. Tartunk továbbra is a sávlezárás Újbudán a 11. kerületben, a Fehérvári úton, amely közelesik a Sárbogárdi úthoz. Az itt lakók és az erre haladók hasznos, hogyha ennek az infónak a birtokában vannak. Jön Beton Hofi, érkezik tőle a Bagira, itt a kedvenc rádiótokban, csütörtök reggel is.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igaz sláger, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó. Faking on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beats FM. Hírek.
4: Készülőben az új oktatási stratégia. Black Friday razzia lesz. Megtartják a kutatók éjszakáját. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Új oktatási stratégia készül az év végére. Ebben a digitális világ, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kihívásaira is választ keresnek. Lannert Judit miniszter szerint a Vissza a jövőbe című dokumentum mellett kidolgoznak új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot. A tárca vezető közölte, a változtatásokat széleskörű egyeztetés kíséri. A Fidesz közleményében erre reagálva azt írta, szakmai vitáknak, a tananyag korszerűsítésének mindig van helye, de nem fogadják el, hogy a NAT nemzeti és keresztény alapjait más megközelítésre cserélje a kormány. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csak nem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, 100%-os leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára.
4: Több mint 2100 programmal érkezik országszerte a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel vagy robotbemutatókkal, szabaduló szobával készül. Hamarosan lezárul az Oscar nevezés a legjobb nemzetközi film kategóriában. Október 1-je a határidő. Magyarországot Enyedi Ildikó, Csendes barát című alkotása képviseli. Az Amerikai Film Akadémia december 15-én teszi közzé a 15 alkotásból álló befutók szűkített listáját, az 5 jelöltet pedig január 21-én jelentik be. Változóan felhős időnk van, estig időszakosan eső előfordulhat, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani, a légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára, kötfoltok, 24 fokra van kilátás napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, dinamikus napot és nagyon szép reggelt minden bassesnek. Magyar vonal jön, Jude Law Lil Frog Combo érkezik, és a Lej, itt a kedvenc rádiótokban.

0: közlekedés.
1: Szuper napot minden vészesnek és balesettől mentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom mellé a közlekedési infókat. Forgalmi rend, változásra kell készülnötek a harmadik kerületben, a Rádlárokban, úgyhogy ha tömegközlekedéssel vagy éppen autóval erre haladtok, mind a két módon hasznos lehet ez az info. Szágulunk tovább, érkezik sokunk kedvence a tengeren túlról, Travis Scott, Highest in a Room, egy jó kis elszállósi csütörtök reggelre, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: The Biggie Duets. Jazzy Fizzle.
2: Fizzle.
1: Jagged Edge.
3: Biggie Smalls.
1: Ladies and gentlemen.
3: I go.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: 2023. szeptember 22-éhez képest nagyon jól felívelt egyébként a következő előadó karrierje, hiszen a 2026-os VB-n ő volt az egyik, aki énekelte Shakira mellett a dalt, viszont már 2023-ban is tudott olyan dalokat alkotni, mint a City Boys, amely hazájában, Nigériában négyszeres platinát ért el, az Egyesült Államokban aranyat, és a csártokon is igen kedvezően nyitott. Tehát érkezik nálunk Burna Boy, City Boys, itt a 96.4 Biz FM-en. Volumot föl, azonnal mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Még lehet jelentkezni a Zöld Óvoda címre. Fejnyaki daganat szűrés kezdődött. Bélyegen a Herendi porcelán, a mikrofonnál Gál Ildikó. Szeptember 30-áig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan köznevelési intézmények szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot a mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A minősítés 2006-ban indult, és már több mint 1300 óvoda tagja a hálózatnak. Az együttműködés részeként meg is osztják egymás tapasztalatait, jó gyakorlatait. Munkaszüneti nap lehet december 24-e. A parlamentnek tisztes képviselők nyújtottak be erről szóló javaslatot. Az előterjesztés szerint a boltok ezen a napon zárva tartanának, a szokásos kivételekkel, a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, virág- és édesség üzletek például kinyithatnának. A nélkülözhetetlen szolgáltatások működését nem érinteni a változás. Ha a honatják elfogadják a módosítást, akkor az akár idén életbe léphet. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek a keretében a héten szombatig ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. A korai felismerés életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
3: Azok a tünetek, mint rekedtség, forogfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik a alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
2: Tisztelgés a 200 éves Herendi porcelán manufaktúra előtt. Ebből az apropóból bélyegblokkot bocsát ki a Magyar Posta. A jubileumi kiadás központi motívuma a cég világhírű Victoria mintás teáskészletének újra gondolt változata, az első napi borítékon pedig a lila magnólia stilizált ábrázolása látható. Hideg fronthoz kevés csapadékot, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani. 24 fokra van kilátás napközben. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ojeke, dama, ojeke, jello, ojeke, kawo, ojeke, ojeke, ojeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck you, you understand?
2: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, a tehetségkutató után az egyik legdurvább szóló húzódala a számok alapján is, mely nagyon szeretik a rajongók tőle, jön Belánó, érkezik a Starboy, itt a 96 Ibiza FM-en.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Nehéz közlekedés.
1: Kellemes napot és dinamikus reggelt mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat hozzá. Esterzsébetre látogatunk a 20. kerületbe, a Török Flóris utcában, ahol még tart a félpályás lezárás. Ez közelesik az alsó határúthoz, illetőleg az Előd utcához. Az itt lakók és az erre közlekedők jó, hogyha ezt tudják. Érkezik a Latin vonal, a jó kis trió, Nati Natasha vezetésével, Il Nando Boom, Di Melo Flow 3-asa és a Dembow. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Érkezik nálunk két vagány csajszí, és dominál egyébként a szürke hajszín. 155 millió feletti elérés produkált 2024 április 5-e óta. Jön nálunk Glorilla, Megan Thee Stallion nagy sikerű közöse, és érkezik a Wannabe. Itt a 96.4 Biz FM-en a kedvenc.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Hamarosan új elnöke lehet az Alkotmánybíróságnak. Felújítják a K-hídat. Károkat okozott a meleg a hallgazdaságoknak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új vezetőjét. A tanáros testület tagjai pályázat útján titkos szavazással döntenek az elnök személyéről. A pályázati kiírást a törvény szerint szeptember 19-e után 30 napon belül kell közzétenni. Megkezdődik a Szent István vidék fejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Megyesháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A beruházásokra 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Október közepén megkezdődhet az Óbudai K-híd felújítása. A munkálatok idején az átkelőt lezárják a forgalom elől. Jövő júniusig elvégzik a déli gyalogos járda és a kocsipálya felújítását, ezután szeptember és december között az északi oldali járda rekonstrukciója és a korrózióvédelem történik meg. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Timmel Edétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások. Készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket azt csökkentette.
1: Három év szünet után ismét észt hetet rendeznek Budapesten szeptember 30-a és október 4-e között. A programsorozat középpontjában az észt film áll. A Toldi moziban látható lesz a Lépcső a mennybe, az Új pénz, az Aurora és a Hosszú papír című filmek. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal nézheti meg a közönség. Változóan felhős időnk van, estig időszakosan eső előfordulhat, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul, holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok, délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani, a légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára, kötfoltok, 24 fokra van kilátás napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, nagyon szuper reggelt, a mikrofonnál RP, dinamikus jön, Dash, Azaria, Young Fly, Lord Panamu, 4-ese, Rampa,

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Érkezik egy ifjú előadó. 2024. április 24-én droppolt maga a klip. Az Official Lyrics videóval együtt összesen közelíti a 6 milliós megtekintést, és egyébként a videóklip Nagy-Britániában, egészen pontosan Londonban forgat. Érkezik Manuel, Need You, Puha. Itt a 96.4 Biz FM-en jó terápiás dal. Már is mutatom, mi ez.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Már írják az új oktatási stratégiát. Black Friday akciókat ellenőriznek. Lezárul az Oscar nevezés. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Új oktatási stratégia készül az év végére. Ebben a digitális világ, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kihívásaira is választ keresnek. Lannert Judit miniszter szerint a Vissza a jövőbe című dokumentum mellett kidolgoznak új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot. A tárca vezető közölte, a változtatásokat széleskörű egyeztetés kíséri. A Fidesz közleményében erre reagálva azt írta, szakmai vitáknak, a tananyag korszerűsítésének mindig van helye, de nem fogadják el, hogy a NAT nemzeti és keresztény alapjait más megközelítésre cserélje a kormány. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csak nem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára.
2: Több mint 2100 programmal érkezik országszerte a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat. A mintegy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel vagy robotbemutatókkal, szabadulószobával készül. Hamarosan lezárul az Oscar nevezés a legjobb nemzetközi film kategóriában. Október 1-je a határidő. Magyarországot Enyedi Ildikó, Csendes barát című alkotása képviseli. Az Amerikai Film Akadémia december 15-én teszi közzé a 15 alkotásból álló befutók szűkített listáját, az 5 jelöltet pedig január 21-én jelentik be. Hideg fronthoz kevés csapadékot, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani. 24 fokra van kilátás napközben. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, jó hangzás, jó dizájnú videoklip, kreatív elgondolás, na és persze egy bődületesen jó hangzás, amit nagyon szerettek, érkezik nálunk Doja Cat, Agora Hills, itt a kedvenc rádiótokban.

96.4. Rap, hip hop. Csak ebben a kitkat, megmutatom itt kap. Velem együtt izzad, megy az idő tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta azért.

0: Pénzközlekedés.
1: Nagyszerű csütörtököt mindenkinek, és szuper napot. Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Időszakos sávlezárás nehezíti haladást a 14. kerületben, Zuglóban, a Kacsó-Pongrác úton. Ha erre haladtok, mindenképpen jó jön ez az infó. Jön megint latin vonal, egy jó hármas, itt kandúrokról van szó, Ryan Castro, Capo, Gangsta, és érkezik a La Villa, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Alapvetően nem nyitott gyengén a listákon. A US Billboard Hot 100 lista második helyen, a US Hot R&B hip-hop dalok között szintén a második helyen, valamint a szomszédos országban, Kanadában sem volt rossz, ott a 8. helyen nyitott. Érkezik egy jó kis kollab, Future, Metro Boomin produceri és rapperi munkájának köszönhetően, kiegészülve Travis Scott-tal és Playboi Cardival, jön a Type Shit. Itt a 96.4 Biz FM-en azonnal durzsoltatom a fületekbe, hogy miről

0: Butterfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
2: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
6: Tart a jelentkezés a zöld óvoda pályázatra. Elindult az ingyenes fejnyaki szűrő kampány. Erendi Porcelán került a bélyegre, a mikrofonnál Gál Ildikó. Szeptember 30-áig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan köznevelési intézmények szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot a mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A minősítés 2006-ban indult, és már több mint 1300 óvoda tagja a hálózatnak. Az együttműködés részeként meg is osztják egymás tapasztalatait, jó gyakorlatait. Munkaszüneti nap lehet december 24-e. A parlamentnek tiszás képviselők nyújtottak be erről szóló javaslatot. Az előterjesztés szerint a boltok ezen a napon zárva tartanának, a szokásos kivételekkel, a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, virág és édesség üzletek például kinyithatnának. A nélkülözhetetlen szolgáltatások működését nem érinteni a változás. Ha a honatják elfogadják a módosítást, akkor az akár idén életbe léphet. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek a keretében a héten szombatig ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. A korai felismerés életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
7: Azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik a alkoholfogyasztása jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
6: Tisztelgés a 200 éves Herendi porcelán manufaktúra előtt. Ebből az apropóból bélyegblokkot bocsát ki a Magyar Posta. A jubileumi kiadás központi motívuma a cég világhírű Viktória mintás teáskészletének újra gondolt változata. Az első napi borítékon pedig a lila magnólia stilizált ábrázolása látható. Változóan felhős időnk van, estig időszakosan eső előfordulhat, a szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani, a légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára, kötfoltok, 24 fokra van kilátás napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

rap, hip-hop, R&B legcsodálatosabb csütörtöket minden hallgatónknak. A mikrofonnál RP, két magyar ifjúval fogunk tovább vágtatni. Amikor ez a dal elkészült, illetőleg az ehhez forgatott videóklip, mindketten nagyon-nagyon tinédzserek voltak. Érkezik Bruno és Spack közöse Budán vagy Pesten. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzava kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de le.

96 DB SFM, rap, hip-hop, R&B. Én nagyon szeretem a vidéki embereket, a vidéki lányokat különösen. Jön T. Danny és a vidéki Csajci.

olyan mély dal, amivel nagyon sokan tudnak itthon azonosulni, hogyha végighallgatjátok figyelmesen a szöveget, valahogy valaki mindig felfedez egy részt magában is. Jön Diaz Menta és a Méreg itt a Bass FM-en.

92-ben úgy felrakták a divatot a Paul Simon nagymamáda befőttet, 92-ben 12 évesen fordítva vették fel a farmert, és ezzel egy időre egyfajta divatot teremtettek, és divat diktátorokká is vált a két srác. 92-ben a Jump akkor átütött, mint Mike Tyson a ringben, azóta is kitart. Érkezik tehát a legendás Chris Cross és a Jump. Én már velünk búcsúzom, holnap reggel 6 és 10 között várok mindenkit hatalmas szeretettel, nektek szuper napot, a mikrofonnál Árpi volt. Ciao.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B.
1: Érkezünk egy kiváló hazai dallal, a produceri oldalról a nagyon szimpatikus Ginger, illetőleg Sárközi Nikolász szerepel. A szöveget VZ és Rézműves alkotta meg. Nagyon-nagyon sok millió, bőven már 6 millió fölött járnak, és ez folyamatosan növekszik, hiszen egy rendkívül jó hangzású dal lett, jó fresh, és egyébként a flow nagyon-nagyon catchy. Ha meghalok se albumról érkezik, VZ Rézműves kombója. Várj meg! Itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet, túl hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Új elnököt választ az Alkotmánybíróság, nem tett jót az asszály a hallgazdaságokkal, észthetet tartanak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új vezetőjét. A taláros testület tagjai pályázat útján titkos szavazással döntenek az elnök személyéről. A pályázati kiírást a törvény szerint szeptember 19-e után 30 napon belül kell közzétenni. Megkezdődik a Szent István vidék fejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Megyesháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A beruházásokra 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Október közepén megkezdődhet az Óbudai K7 felújítása. A munkálatok idején az átkelőt lezárják a forgalom elől. Jövő júniusig elvégzik a déli gyalogos járda és a kocsipálya felújítását, ezután szeptember és december között az északi oldali járda rekonstrukciója és a korrózió védelem történik meg. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Timmel Edétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
4: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel, hogy nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket az csökkentette.
3: Három év szünet után ismét észthetet rendeznek Budapesten szeptember 30-a és október 4-e között. A programsorozat középpontjában az észt film áll. A Toldi moziban látható lesz a Lépcső a mennybe, az Új pénz, az Aurora és a Hosszú papír című filmek. Az alkotásokat eredeti nyelven magyar felirattal nézheti meg a közönség. Változóan felhős időnk van, estig időszakosan eső előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 21 fok körül alakul. Holnap szűrt napsütésben lesz részünk, csak a Dunától keletre érkeznek záporok. Délután 17-22 fokot mérhetünk. Szombaton derűs égboltra tekinthetünk fel, zivatarokra nem kell számítani. A légmozgás nem lesz jelentős. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára, kötfoltok. 24 fokra van kilátás napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Refivap R&B. Nagyon jó, hogy itt vagytok. Nyomjátok az FM-en, vagy az online egész nap. www.bassfm.hu. Mi pedig rácsúszunk egy szakítás utáni időszakra, Karol G-val és Nicki Minaj-zsal, akik a hajuknál fogva is, de kikerülnek abból, ami bántotta őket. Ez a Tusza a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bills FM, Revival PRMB. Nagyon gyakran a siker mellé megérkezik az életben a bizalmatlanság, a nyomás és a magány. Apology pedig nem kerüli ki a témát itt a Bills FM-re.

96.4 Bills FM, Refi Pepper & Beat. Nem hiszem el, hogy született egy dal arról, hogy kinek a nagyobb, mármint a bankszámlája, az autója és a vagyona. Szent Reszi és Lil Baby pedig konkrétan ebből a licitből alkották meg, hogy Band for Band.

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, érkezik Kolio azzal a dallal, ami már a címéből ítélve is túlmelegedett, és hát nem is a Lékondi fogja megoldani ezt a szitút. Ez az a 90-es évekbeli hip-hop, ami úgy hozza a laza életérzést, hogy közben simán lehet belőle egy veszélyesen jó esti program. Bárminek várnánk addig itt a Bass 26.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: Peace Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
4: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az AquaProtect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen!

96.4 Bész FM, Rappi Pepe R&B, akközött a cuki üzenet között, amit rádobsz a párodra, hogy na, Mizu, jól érzitek a magatokat, és a birtoklási vágy között eléggé vékony a jég, erről írt egy dalt a BSV, és Nagy Bogi.

0: Rap, hip hop.
1: Astro, no.

96.1 Bass FM, Rappi Peppa R&B, Doja Cat, Agora Hills-e az egyik Los Angeles-i elegáns környékről kapta a nevét. Szóval én már valahogy a helyszínválasztásból sejtem, hogy itt nem a panel előtt bontják majd a pezsgőt. Ti hol vagytok? Mi itt a Bass-en, Agora Hills?

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Faragó Janka vagyok, és a következő órában is irányba állít minket Chelsea a Boss Happ-val.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
4: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, Tabu és Vilájem közösen érkezik a kelet Los Angeles-i Fáma Fire Story, ahol azért nem mindig olyan csillogó az ég, mint a filmekben. Pont ezt a kettőséget hozzák, utcai energia, és közben az a kaliforniai hangulat. Észte le?
1: It's 32-52. It's LASC, fool. I'm here with my room.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Első körben elengedni a szerelmi tematikát, akkor, amikor a dalok 99%-a erről szól. Nálam már ez egy piros pont, Curtis és Széles Iza pedig megugrották, sőt, aztán körülnéztek, hogy mi a helyzet itt Magyarországon, azokban a falvakban, amivel valamiért nincs tele az Insta és TikTok feedünk. Itt a 96.1 BSFM-en erről szól az utolsó falat.

0: 96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, ez az a rádió, ahol abban hiszünk, hogy egyetlen egy óra se teljen már el jó zene nélkül. Alapvetés, hogy például Dash a következő óra legelejét bepöccinti a Winnie Pooh-val, és én is jövök, Faragó Janka vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.1 Bass FM, Rappi Pepe, R&B, Future és Metro Boomin, ebben a dalban nem a józan megfontolt életmutat követői, inkább azt mutatják meg, hogy milyen az, amikor már valaki annyira beleáll

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Azért ahhoz jó néhány kötelezőt el kell olvasni, mire valaki eljutva már rég P betűjéig. Itt a Bass on a Playboy.

0: Prada, Maybach, Lada, Escort, Mama, Teve, Pata.
1: Mindegy, mindegy, csak rap zene legyen és belé kis pénz. Mindegy, mindegy.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Nagyon jó volt ma is veletek utazni itt a Bass zenék között. Kösz, hogy jöttetek. Én Farag Ujanka vagyok, találkozunk itt holnap. Most pedig Béda Bia vált engem, akivel meghallgathatjátok az óra legelején Vézsé és Részműves közösét. Ez a Várj meg.
2: Várj meg, ne siess, kérlek, várj meg.
0: Műsorajánló.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.7 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Doja Cat, aki nem sokára újra turnéra indul. Pörögtől az Agora Hills, a BSFM.

98.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B. Nandi szeretnék kérni az abszolút kedvenc zenéjét, ami nem más, mint Floridától és Tippintől a Low. Pörög is neked, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Biszki Csempész,

aktuál, hogy Biz FM rap, hip-hop, R&B. Trippy Rednek nagyon menő feat-jei vannak. Dolgozott együtt például XXXTentacionnal is, és KSI-jal is. Az utóbbival érkezik a Tikovit a 96.4-en.

96 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Jenny Aiko albuma feljutott a top listák élére, mind a mellett, hogy menő trackek vannak rajta, olyan supportokat kapott, mint például Kendrick Lamar riposztja. Pörög a rappertől a Humble a 96.4-en.

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. A következő zenét imádni fogod, ez Eminemtől a Without Me, a 96.7 BSFM.

96.7 FM, rap, hip-hop, R&B, Future zseniális rekordokat döntögetett, tulajdonképpen a sajátját még 2017-ben. Ő lett az olyan első előadó a Billboard történetében, aki két egymást követő héten két teljesen új, önálló albummal elérte az első helyet. Ezzel tulajdonképpen saját magát taszította le a csúcsról. Pörögtől le a Maskov, a B7.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Shinsa 2020 környékén komoly egészségügyi gondokkal küzdött. Akkor kezdett beindulni a karrierje, viszont a hangszálain csomók keletkeztek, és emiatt egy időre teljesen elnémult. Rehabilitációra kezdett járni, és szerencsére most már teljesen jól van. Pörög tőle a Boss Up a 96.4-en.

0: 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Érkezik Burna Boy, eztől a City Boys, itt a Vészen.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Már is megyünk tovább, méghozzá hazai vizeken. Nem sokára érkezik hozzánk Pifu, Marics Petivel közösen. Ez a Schwindler kollabjuk a 96.4-en.
2: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
3: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Hozom az old school beat-eket, az újdonságokat, dögös, csípőtekerős trackeket is, mint például Tyler-től a Push to Start. Itt a 96.4.

0: hangot. Ez a 96.4 Beast FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Yo,
0: Beast.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. 2006. októberében droppolta a Smack That At, Akon és Eminem, ami akkor a Billboard 95. helyén debütált, de egyetlen hét alatt felugrott a 7. helyre, a legjobb teljesítménye pedig az ezüstéren volt. Pörög is a dal, itt a Bass-en.

0: school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: Szarok én az off-fight-ra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dob hártya, neked fapados a flow, ez meg top fight.

annyi baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: rapid közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. A Kozma Ferenc utcában az 5. kerületben lezárás van, ami érinti a 70-es és a 78-as trolibusz útvonalát is, terelve közlekednek. Megyünk is tovább a zenével, ez az SUV, Destől és Young Flytól a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Sokakat meglepett, hogy Post Malone-t ilyen szinten érdekli a divat, ugyanis saját márkát droppolt, ami hülyen tökrözi a jelenlegi country és retro szellemű vizualitását. Pörögtől le a wow, itt a 96.4-en.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Már is folytatjuk. A következő órát Manuel és a négy nyitja majd. Itt a 96.4 Beats FM-en.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: hallgatni BSFM Rap Hip Hop R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Lil Wayne, akitől pörög a hip hop zenéje, a BSN.
1: Hey!

0: Fészközlekedés.
1: 94 Bész FM, Red Hip Hop, R&B. A 8. kerületben útlezárás van a Katona József utcában, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útirányt. Ez lépfrögtől az a zenéje, amiben elénekli, hogy

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Már beszámoltam nektek arról, hogy Wiz Khalifa teljesen rászokott a futásra, sőt megosztotta az Instagram oldalán, hogy az egyik kedvenc spotja ehhez nem más, mint Las Vegas. Irigykedem rá, pörögjön tőle a Vidon Boys, a

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Remélem fel vagytok készülve, mert majdnem 5 perc tökéletesség érkezik. Ez Eminemtől a Lose Yourself, itt a 96.4 BFM-en.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá a Katona József utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Diázzal és Mentával és közös dalukkal, a Méreg című slágerrel itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99. Hiába

0: old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit csíkok,

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Young Fly és Azaria közös dala, ez pedig a Bakbak. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet, egy igazi angyalka. Ez Budapesten, pedig Atlanta, és itt a money van a bakbakba.
0: Műsorajánló.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen,

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne felejtjétek, hogy tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Dash, Youngfly és Azaria Bokbok című slágere után pedig Ékánnal megyünk tovább. Tőle is szóljon egy nagyon szívhez szóló szép dal, az Ékán's Beautiful Day. Hogy mitől is szép ez a dal, a dalból kiderül. Most Ékán következik itt a Bass FM-en.

0: Magyar Rap Hip Hop. Bokabokák, mindenki néz, néz, néz. 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá Városligeti Fasorban. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Pogány indulóval, Vézsével, Kretzel és Jonathan Memphis-szel egy dalon belül, hogy mi is ez? Ez jön című slágerük, ami exkluzívan itt szól nálunk a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 95.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Fiatal tehetségekből egészen jól állunk. Egyesek ugye a föld alól, értsétek jól, amit mondok, föld alól kerülnek elő, mások pedig tehetségkutatóból. Most az utóbbi következik. Jöjjön Belánó, tőle is egy olyan dal, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban. Ez Starboy című dala, itt a Bass FM-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B DMX klasszikusa után pedig kapaszkodjatok, felpörgetjük a hangulatot. Jön Beton Hoffi, tőle is pörögjön Bagira című dala. Itt a kedvenc rádiótokban, nagy erő.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Pifu és Marics Peti Schwindler című slágere után pedig Doja Cat-tel fogunk tovább menni. Tőle is szóljon egy korábbi dala, ami az Agora Hills. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban. Köszönöm.

0: 96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bossman Low Shade Dash című dala után fogalmazzuk úgy, hogy a következő dalt 3 D betű lengi körül. Hogy miért is? Az előadók neve D betűvel kezdődik, érkezik Jude Law, illetve Dash, és a dal címe is egészen véletlenül vagy teljesen szándékosan D betűvel kezdődik, ez pedig Diva című slágerük. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en, ezzel megyünk tovább.
1: Meló van,

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Továbbra is tudtok üzenni telefon, SMS, Viber 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. DMX után pedig Pogány indulóval megyünk tovább. Tőle is szóljon Afrobeat című slágere.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.

0: Hát egy BSFM rap, hív a R&B, Dash és Young Fly párosa után egy másik párossal megyünk tovább, de most már külföldi vizekre evezünk Lil Durkkel, illetve J. Cole-lal és All My Life című dalukkal. Én azt gondolom, hogy a refrénben kicsit belejátszott Jay-Z-nek a Hornet Life című dala is, amikor egy gyerek kórust kértek fel erre, most ők jönnek itt a bass-en.
1: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Old school. New school.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, még hozzám is Varc Árinkkal, azaz jöjjön Beton Hofi, tőle is most már egy ikonikusnak mondható dal, Dohánybolt című slágerével pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban, nagy gyerünk! Dohány.

0: kerületi klasszikus.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.

Lesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg. Mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

7 kell, 8 kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Szóval,

0: bling, a kumám, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az
1: new school.
2: 96. Bass FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a Revolution munkatára, Jude Law és Only You Reflect című dalával. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor. Sziasztok! De tudom.

0: XFM.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up?

Oké, rendben. Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felé.

0: sajtát. Kaja.
1: Rockstar vagyok, ez az élet menetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak egy nap mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, már éjjel felejtett. Hey. Engem szidni mostanában divatlám. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Okay. Hallom az ex-szám. Ó, de ki van rá?

0: Hagyjad már azt az alit. Úgy is eltűnik a sülyeztőbe, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, lesza.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4 Beats FM.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zeneblázd meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.
1: Astro, no.

Rap, Hip-Hop, R&B.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudták? Hogy? A pénz a